0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software.
1: Ez itt most egy olyan beszélgetés, amihez szól aláfestő ilyen zenebona. Úgyhogy élvezzétek ki, kérlek, a hangomat egyszerre ezzel a négysávos, 8 bites, nagyon izgalmas melódiával, vagy ahogy a mai fiatalok mondják, treki. Ez a treki a mai fiataloknak szól, és szóljon még sokáig, legyenek ezen a bolygón fiatalok, még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu/donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

discuss this with you.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lamacsun.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szent Martin. Szent Martin a világ 7 legjobb szaxofonosa között. Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson Rangel, Eric Marienthal, Kenny G. Majd Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, USA, Új-Zéland és a németországi Borkum-sziget.
3: Lakmacsun Rádió.
6: A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

De nem, köszi. Hát meg kell írni a belőle, hogy a szituációt.

I'm

Thank you.

I am a plumbing trouble.

0: Hello.
1: Hello.
2: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
2: Tudtad? Most már tegek? Vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag. Oh, but it's not your fault.

0: ez a lamecsó hangja.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A.
0: Műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paikka.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lamecsó Rádió.

0: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
1: Ne feledje!
2: lamacsun.hu/donate
3: Amikor valakinek szeretnél adni egy origamit, és a szemed láttára elvágják az utolsó A4-es papírt, és az egész földön nincs már egy fa sem, amiből papírt lehetne előállítani. És akkor a háttérben valaki azt dúdolja, hogy ez itt a lahmacsún, ehhez nem kell papír. Ezt meg se kell sodorni, de magával fog sodorni. Hát, ezek lennénk mi. Lahmacsún Rádió, Budapesti Közösségi Rádió.
2: Lahmacun Rádió.
4: Ez a Dalmata Gergő Show, ez a Dalmata

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
2: Félsz, Potter?

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Hátonúszó poloska. Az állat a két melső pár lábával fut a vízfelszín alsó filmrétegén.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
4: Keselyű tonikot.
0: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Kovalens kötés. A kovalens kötés olyan elsőrendű kémiai kötés, amelyben az atomok közös vegyértékkel rendelkeznek, ko közös, valens vegyértékű. Kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre, vegyérték elektronjai közössé tételével.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
5: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 10.

0: Mémelés. How artist statement should be. És akkor egy faszi, aki ebből a...
1: Great British Bake Off-ból egy jelenet.
0: Aha. És akkor a srác mondja, hogy started making it, had a breakdown.
1: Bon appétit.

0: Damacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: Most pedig következik egy wikiszócikk.
2: Anton Szemjonovics Makarenko. A hirtelen ráhatás pedagógiája. Makarenko több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli. A fent leírt két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A hirtelen ráhatás pedagógiája a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül megfordul a világ, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet, címek. Tartsatok velünk!
4: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Préta. Kapcsolat a préták és az emberek között. A vallásos, spirituális hagyományokban a prétákat általában csupán apró nyűvnek tekintik az emberek számára, kivéve ha a préták vágya valamiért éppen a vér. Egyes hagyományok szerint a préták varázslattal, illúzióteremtéssel és álcával próbálják megakadályozni, hogy mások kielégítsék saját vágyaikat. Általánosan mégis sajnálatra méltónak találják a prétákat a buddhista kozmológia alapján. Akadnak buddhista kolostorok, ahol a szerzetesek, bhikkhu, étel vagy virág felajánlásokat tesznek az éhes szellemek javára.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika lahma bárban?
2: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.
4: Ez itt a Lakmacsúcs.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Közönséges mandragóra. Felhasználása. A középkori orvosok is gyakran alkalmazták altatóként. Ehhez a gyökereket borba áztatták vagy elfüstölték. Külsőleg friss sebeket, gyulladt szemeket, keléseket kezeltek vele. A modern gyógyászat kialakulásával a növény feledésbe merült, majd a 20. században a morfium függőséget próbálták vele kezelni.
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

Yeah.

I'm going to go to the hospital.

0: Hallod, Bettina, léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
1: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Létrási vizes barlang. Az 1980. évi Karszt és Barlang első félévi számában publikálva lett, hogy a kiemelt jelentőségű létrási vizes barlang az 5300-as barlangkataszteri területen Bükkhegység helyezkedik el. A barlangnak 5372/2 a barlangkataszteri száma. Az MKBT dokumentációs bizottsága a helyszínen el fogja helyezni, a többi kiemelt jelentőségű barlanghoz hasonlóan, a barlang fémlapba ütött barlangkataszteri számát. A barlangkataszteri szám beütéséhez alapul szolgáló fémlap ugyanolyan lesz, mint a többi kiemelt jelentőségű barlang fémlapja.
1: Amacsó Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
3: Mémelés. Let's try that again, but this time good. Mondja David Lynch, és belekiabál ebbe a filmes ilyen megafonba. Ja, a forgatás, igen. A kép címe, a sztori, Me Every Morning When I Wake Up.
1: Na mi van még? Lamacsú Rádió.
4: Tech felhő ajánló.
1: Kort.

0: még?
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. 1971. Augusztus 27. szeptember 30. Budapesten rendezik meg a vadászati világkiállítást. Az év témái. Fontosabb külföldi nagylemezek. Black Sabbath, Master of Reality. 1971 a tudományban. November 15. Megjelenik az Intel első 4 bites mikroprocesszora, az Intel 4004 740 kHz-es órajellel.
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
3: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Dánia, Djibouti és a Dominikai Köztársaság nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Az Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrásnyira.

Thank you.

0: Lakmacsun Rádió. Lakmacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lakmacsun Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lakmacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: Avi Nimni. Avi Nimni is a former Israeli football player and Maccabi Tel Aviv FC's highest ever scorer. He is regarded as one of Maccabi Tel Aviv's greatest players ever. Until 2006, he served as the captain of the Israeli national football team. His number 8 shirt has become so symbolic that the club has retired the number at the end of his active football career. It's mine!
4: Lakmacsun Rádió.
0: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Ilyen, tehát ki a nyikorgós ajtó.

tiny seed grows into a large

I'm not a man.

0: Mémelés. Egy fickó nagybőgőzik, és így a feje látszik csak, meg a nagybőgőnek a nyaka.
1: És oda van írva.
0: Hogy Jazz Music Stops. És a címe a képnek Dude, cancer is so easy to beat. I'm already at stage 4.
2: Lachmacun Radio.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Hátfájás. Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógépben is mosható.
3: 1993-ban te voltál az első
6: zongőrt.
5: Élvezd de hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
7: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
8: Semmi sem víz kárban.
7: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
2: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
7: Ön a legfontosabb a világon.
3: Már is benne van.
7: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
2: Lamacsú.hu/donate

0: Francia.
1: Rádio Capitão.
2: La Magyar Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
6: Házigalamb. A házigalamb, vagy röviden galamb, a galambfélék családjába tartozó szirti galamb háziasított változata. A szirti galamb hazánkban nem őshonos, de a házigalamb elvadult alakja, az úgynevezett pallagi galamb elterjedt madár a nagyvárosokban és az agrárterületeken egyaránt.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
7: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
8: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jamaica, Japán és Jordánia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Ez a Lamecsó hangja. Lamecsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamecsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamecsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fírelé, érintésvédelmi relé, EV relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.
3: Lamecsó Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
4: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
4: Lamacsun?
0: Igen!
3: Na mi van még?
1: Sziasztok! Újabb beköszönés. Egy tó partján jártam, figyelmes lettem egy bokorban megbújó apró kis gyíkra. Ezek a gyíkok nem őshonosak ott a Badacsonynál, az Észak-Balatonnál. Vannak olyan zöldpejhű küllőgyíkok, amik egészen Ázsia túlsó feléről, ugye Magyarország is, nem csak kulturálisan Ázsiához tartozik. Szóval, amit mondani akartam, a vattacukrok a Balatonnál. Igen, köszönöm.
5: Lakmacsun Rádió.
0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a Lakma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozd már egyet!

0: Fú, viszont most már az egész kerület hall engem, eddig csak itt hallottak egy páran. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Piringer Patrícia vagyok, az Off Biennale egyik munkatársa. Ketten vagyunk itt az egész stábból, egyébként körülbelül ez a, nem tudom, 5%-a az egész csapatnak. Mindannyiunk nevében nagyon örülök, hogy ennyien támogattatok már most is minket, és ha minden igaz, akkor velünk fogtok bulizni egész este. Nagyon nehéz pár mondatban elmondani azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy most itt vagytok velünk, hogy támogattok minket, vagy hogy végig bulizzátok velünk remélhetőleg az estét. Röviden az Offról. Szerintem, aki nézi ezt az adást itt a Facebookon, mindenki ismeri az Offot, de tudjátok, mi egy civil szervezet vagyunk, művészettel foglalkozunk. Ez lett volna a harmadik alkalom, hogy egy 6 hétig tartó kortárs művészeti fesztivállal bemutatkozunk Budapesten, erősítve a magyar kortárs művészeti szcénát, illetve annak a nemzetközi reprezentációját próbáljuk elősegíteni. Az ismert helyzet miatt ezt egy évvel el kellett halasztanunk, de azt hiszem, hogy ennek az egésznek nem mi vagyunk az igazi vesztesei, hiszen mi itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és nem a frontvonalban dolgozunk, sőt, a támogatóinknak hála, egy év múlva megrendezzük a fesztivált. A jelenlegi esetben, illetve most ebben a pillanatban viszont itt vagyunk a Gólyában, akiknek szeretném azonnal megköszönni, mielőtt elfelejtem, hogy befogadtak minket, a Gólyán belül pedig a rádiónak, a Lakmacsú Rádiónak. Most tudtam meg, hogy egy török pizza, de hát eddig ezek, de mindegy, nagyon vicces. Nagyon szeretném megköszönni nekik és a DJ-knek, akik ma este fellépnek, hogy vállalták ezt a nem kis áldozatot. Nem azért, mert hogy itt állnak 3 órát vagy 1 órát, hanem azért, hogy ebben a helyzetben eljöttek, itt vannak, felkészültek. És hogy miért vagyunk ma este itt? Ugye az adománygyűjtésre tettük a legnagyobb hangsúlyt, de valójában mi, akármi is történik most a világban, azt gondoltuk, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma nyitottuk volna meg ezt a 6 hetes fesztivált, amiben mi rengeteg energiát tettünk. Nagyon sok energiát tettünk bele. És azt gondoltuk, hogy nem csak valami ellen lehet menni, hanem valami mellett is lehet fellépni, tüntetni, mellé állni, összefogni, a közösséget pedig erősíteni. És ezért vagyunk ma este itt, és szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, támogatnátok minket, és egy igazi klasszik konyhabulit csinálna mindenki. A Zoomon lehet csatlakozni, szeretném látni, hogy legalább egy páran jól érzik magukat, de úgy komolyan jól érzik magukat. És most átadom a szót egy pár másodpercre a kollégámnak, Gideonnak, aki egyébként az ötletadója az egész sztorinak, és aki kitalálta, összeszedte az egészet, hogy ő is mondjon pár mondatot erről az egészről, hiszen ő ráadásul nem csak most szervezőként van itt, hanem művészként is, aki aztán nem tudta végül megvalósítani a projektjét.
1: Sziasztok, én Horváth Giden vagyok, én is a kommunikációs stáb tagja vagyok az Offban. Ma este nyitnánk meg ugye ezt a biennálét, ami 5 héten keresztül tartana. Amit tényleg nagyon fontosnak tartunk, az az, hogy ebben a helyzetben nem szerettünk volna teljesen némák maradni, hiszen az Offnak ez az egész helyzet csak erősíti a témáit, vagyis nagyon felszínre hozza. Nagyon örülünk, hogy a Lakmacsun Rádió befogadta ezt az adást, és technikailag végtelenül profin támogatta, és támogatja. Illetve fel fog lépni ma 4 zenész, 4 DJ-szettel. Az első Szabó Gosíven Bálint lesz, aki egy ambient center kezdi a bulit, majd jön Lázár Gábor, majd Grillus Ábris, és végül Borsos Lőrincék zárják a bulit, ők egy egészen különös, különleges performanszal készülnek. Nagyon-nagyon sok óvintézkedést tettünk, mindenki fertőtleníti folyton a kezét, tehát hogy próbáljuk nem veszélyeztetni a résztvevőket, de ahogy a Patrícia is mondta, ez egy elég nagy bevállalása mindenki részéről, és kérjük, hogy aki megteheti, az vegyen egy jelképes belépőt a bulira egy adománnyal a közkamra kampányban, amit az Adjuk Összén találtok meg. Teljesen meg vagyunk döbbenve egyébként, hogy pár nap alatt elértük a gyűjtés felét, de hogyha ennél tovább is tudunk menni, még annál több háztartásnak tudunk segíteni a PAD Alapítvány nagyon áldozatos munkájával, akik mi most igazából csak összegyűjtjük ezt a pénzt veletek, de hát ők lesznek azok, akik a terepen ezt majd valahogy menedzselni fogják. Erről is biztos tájékoztatni fogunk titeket, és hát csatlakozzatok a Zoom partihoz is, ami nem sokára már teljesen jól fog működni, és köszönjük, hogy velünk vagytok.

0: Lamassó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsón Rádiót az italműhely támogatja.

don't believe.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Lakmacsun Rádió. Techfelhő ajánló.
1: Korta.

0: Na, ezt köszi szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök.
0: Igen, még nem volt.
1: Ki ő a Fidót? Ő áll tisztességesen.

0: Kösz. Tartom egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
0: Velem.
2: Én. Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
0: 21.
2: Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi a történetünk nagyjából.
1: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo, ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem, hogy itt jön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metalt, meg...
0: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt, felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
0: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni, mondva, hogyha már van
1: Csehország? Igaz?
0: Hát az első turné az 2024. decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer Void zenekarra.
0: A Cancer Void együttese, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte.
2: Az első külföld.
0: Az első, meg igen, egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budaja WC-ben volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig... Hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágrában, hol volt? Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a kárkeszos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Miért? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz, jó lesz.
0: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a kárkeszt megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jót dumáltunk velük, adtak a viszkijükből. És nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk is.
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadótársainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennek a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. Az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az oszvari Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
0: Jézus maga megjelent.
2: Igen, igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt igazából, nagyon faszal volt.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
0: Hát...
3: Csak viccet.
0: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentruma a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor de jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az.

0: ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
0: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurosok aktív zenekarra, meg kurosokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintén. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog.
2: Uh-huh. És legyen még több. Nyomjátok, csináltok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint Vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában, legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a feltétlenül csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítom.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
3: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fesszusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfur nevű barátainkkal, akik meg ilyen gore grindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen eközé az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
3: abszolút
1: terv.
3: Ja, Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
3: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint, hogy nektek, hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemezen rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
3: szám. Ez nem így.
4: Új az a szám, hogy nem
2: lehet lezre. Hát az neki első lehet, szám, hogy amit nem játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem benne?
3: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
3: mi köszönjük.

0: Na, ez lett volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsun.
3: Ilyen hangot ad ki a hal.

I'm gonna do what you want.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
3: Most pedig következik egy wiki szócikk.
4: Szerhi Eduardovics Stahovski. Szerhi Eduardovics Stahovski ukrán hivatásos teniszező. Eddigi karrierje során egy egyéni és egy páros ATP tornát nyert meg. Első tornagyőzelmét Zágrában aratta, ahol szerencsés vesztesként került a főtáblára, azaz a kvalifikáció utolsó körében vereséget szenvedett, de visszalépések miatt mégis játékjogot kapott, és ezzel 1991 óta az első ilyen tornagyőztes lett a férfiak között.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.

0: Sziasztok! A Lahmacsun Rádió műsorai között a Lahmacsun Rádió stábja szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki él, mozog, és nem gátolja másnak az életét vagy a mozgását. A Lahmacsun Rádió az ilyen emberekért szól. Most néma csenddel emlékezzünk meg a világra.
1: Lahmacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: a Macsó Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Damacsú Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: Most pedig következik egy Wikiszócikk.
2: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.

0: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
1: Rádió Kapitál. Rádió Kapitál.

Ты от меня где-то за пама унцы, дочери 8 марта.

0: Radio Capital.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépen is mosható.
2: 1993-ban te voltál az első
5: zongőr.
4: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
7: Semmi sem víz kárban.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világon.
2: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje.
8: Lamacsun.hu/donate.
9: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Madárvonulás. A középkorban elterjedt az úgynevezett alámerülési szubmerziós elmélet, melynek egyik fő népszerűsítője Olaus Magnus svéd érsek volt. Ezt fecskékre dolgozták ki részletesebben. Eszerint a fecskék ősszel a nádasokban gyülekeznek, ahol hosszú bánatos dallal búcsúznak a napfénytől, majd a víz alá merülnek, és hosszú láncokat alkotnak oly módon, hogy mindegyik bekapja az előtte lévő lábát. Ezt az elképzelést egy Jenner nevű kutató döntötte meg kísérleti úton, víz alá merített egy sarlós fecskét, amely percek alatt elpusztult.
1: Lamacsó Rádió.
8: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
10: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun valóságos tényen

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Csavardi Samu, nevei és tisztségei. A Gyűrűk ura függelékeiben Tolkien azt állítja, Samu nevének igazi vagy nyugori alakja Banazir Galbasi vagy Galpsi. A Banazir név elemeinek jelentése félig bölcs vagy egyszerű. A Galbasi a Galabasz falu nevéből ered. Frodo azzal fejezte ki szeretetét, hogy a rettenthetetlen Samunak hívta őt. A király visszatér függeléke szerint a negyedkorban megyei időszámítás szerint 1427-től Samut egymás után 7-szer választották 7 évre a megye polgármesterévé.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
2: Lamacsun.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun.
2: Rádió.
1: Lamacsun rádió.
3: Na mi van még?
4: Szereted
2: a
4: kísérletező
2: zenéket?
4: Válogatásokat?
2: Az.
4: Experimentál.
2: Tég.
4: Experimentál.
2: Tég.
4: Alatt.
2: Több.
4: Alatt.
2: Műsort.
4: Alatt.
2: Is.
4: Találsz.
2: Ebben.
4: A.
2: Műfajban.
4: Például.
2: Donát Kacsa.
4: Klub.
2: Kacsa Klub.
4: Paika.
2: Vagy.
4: Havi.
2: Zaj.
4: Műsoraink.
2: Lamacsun rádió.

deepest description of the attacker. You are my